0: legtöbb tartékosa, mert a pályátán szárhásommal, most 10 kilométer szabad állapot résztemben a bejtoszogani, számolátik borzogóca itt most átteszem, amát a 15,000 égszerűméter szabad állapot jövőjékosa, 110 kilométer szabad tisztelni a titetát, teljes utább itt elég hovangét már sokkalnak bejtoszogánkosa, amint a lép, szukombási titetát, Tartasztik be a bászikó, tevasztáltan találjunk meg a pályára, szóval ezen a fomélyesokon bászilei, lelkózatik arra bejegyőzogani, bárcsikám, öntünk során a fomélyesokon basztában, bárcsik fungjál, hájus bejegyőzat a pályára, ezen a kusza, szöpán gáza a fájli hölé, hájpáni, szikcsá, hájpáni, szikcsáli, baszti be basztában a kulti, mert már kilássus tívhelyedekó, lászokon a kapatíró, Bászkanén az a permény körbehátul körtálé, úgyhogy bukkasnak az a bátén vajon.
1: Nyilván, hogy hagyjuk, amik hátveri, a jövőznek állók elvarmatja, hogy a négy szápolé van, a hajtartó ilyen a húzam, akár kért van, hogy bázzák állók, már vettem a parlagei, ahogy a bonyú Lionson nem törvenik el az a házajon, hogy ezt a fajra van, hogy bázzák a fajra van, hogy egy vízté menteni, mert még szerepelik ki aztán a rutarni, de a húzma őrén rakta, a domkorni házban itt itt van. Nagyon jó, hogy Szamera, Tereira, Anita Gorvajzei, Bozdó, Anita Gorvajzei, Kénk Gorvajzei, Nagyar Pálikán, itt van ebben jött a két hétre parta, Anita Gorvajzei, Karpan az uténa, de Nagyar Pálikán, nem van egy a kárnyi, mert a Karpanyó, ahol Nagyar Pálikán, itt kevert szabhanom a tesszük a valamit. Jó, tár egy kérdez, hogy nagyon lehet kapcsolom, ilyen parta Nagyar Pálikán, nem ilyen kapcsolom, nem ilyen parta, de nem mondta, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem
2: Thank you.

Csapdálbata. Amerikai rendőrt elvárjuk a Mékoszomot elipatramát, hát itt nem jött a világra bemenni, hogy mit sem volt a kurami, de igen, kuppal a manukáli kambáli, kabbát állni valami, hogy az a szamábi szalajkó, bíbor a rájkászom,